on. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4

0: 1-es villamoson késelőtt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
1: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
0: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk, borongós idő várható. Sok felé érkezik eső, kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 10-e, reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Idén is sikeres volt a nyári diákmunkaprogram. Újra megrendezik Pécsett a tangó ünnepet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diákmunkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Idén újra megrendezik a nemzetközi

0: tangó ünnepet Pécsett. Az esemény szeptember 18-a és 20-a között várja majd a közönséget. A Zsolnai Örökségkezelő közleménye szerint idén is lesz táncszínházi előadás, élőzenés koncert, amatőr táncverseny és különleges divat bemutató is. A programok nagy része a Zsolnai negyedben várja majd a látogatókat. A tangó ünnep zárásaként pedig a Tettyei Romoknál tangó pikniket tartanak, ahol szabadtéri tánc és közösségi programok szerepelnek a kínálatban. Mindenről bővebben a Pécsi Program hivatalos oldalán lehet olvasni. Október 5-éig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az Országos Statisztikai Csapatversenyre, közölte szerdán a KSH. A kiírás szerint 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várják. A verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll. A végső megmérettetésre december 15-én kerül sor. A dobogós helyezettek pénzjutalmat kapnak. A kiírásról és a nevezés feltételeiről a Központi Statisztikai Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Pénteken és szombaton ismét hagyományőrző csapatok népesítik be a Pécsi Janus Pannonius Múzeum udvarát a 3. Kereszt és Félhold című esemény miatt. A kétnapos programon az érdeklődők a 14.-16. század világába pillanthatnak be. Megelevenednek a késő középkor és a hódoltság eseményei, lesznek felvonulások, tábori forgatag, táncház, csata és ostromjáték is. A részletekről a Janus Pannonius Múzeum hivatalos elérhetőségein érdemes tájékozódni. Az olvasási nehézségek leküzdéséért indít közös programot a Pécsi Tudományegyetem és egy hazai pénzintézet. Az UniCredit Bank támogatásával indított kezdeményezésben komplex olvasási profilvizsgálatot végeznek a kutatók 105. osztályos baranyai kisdiák részvételével. A személyre szabott vizsgálatok arra szolgálnak, hogy jobban meg lehessen érteni az olvasási nehézségek okait, és hogy a probléma időben kiderüljön az érintett gyerekeknél. A most induló programhoz mesekönyvgyűjtő kampány is kapcsolódik majd. Átadták a megújult Harkányi piac csarnokot. A keddi eseményen Baksai Endre Tamás, a város polgármestere elmondta, a 20 helységből 15 már fogadja régi új bérlőjét. A csarnok eredetileg 1986-ban épült, és a Harkányi Hírek úgy tudja, az elmúlt évtizedekben nagyobb korszerűsítést nem végeztek rajta. Most 300 millió forint Európai Uniós támogatásból megújult az eladótér és a közlekedők burkolata, korszerűsítették a villamos hálózatot, új akadálymentes mosdókat alakítottak ki, elvégezték a nyílászárók cseréjét, emellett felújították a tetőt és a csatornahálózatokat, és homlokzati javításokat is végeztek. Utolsó üteméhez érkezett a Komlói 48-as tér és környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek, hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Tisztújító közgyűlés tartott kedden a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt és megválasztották a szervezet tisztségviselőit is. A közgyűlésen ismét Szarka Elemér kapott bizalmat az egyesület vezetésére, az alelnöki feladatokat pedig Szilágyi Brigitta és Kocsis Ferenc látja el. Karbantartási munkákat végeznek a komlói fűtőerőműben. A szerda reggel kezdődött munkálatok miatt a szilvási városrészben élő fogyasztóknál szolgáltatás leállásra kell számítani. Ez azt jelenti, hogy az érintett háztartásokban várhatóan pénteken a déli órákig nem lesz meleg víz. Befejeződött az a beruházás, melynek célja Berkesd egy részén a csapadékvízelvezetés kialakítása volt. A fejlesztés csaknem 100 millió forint Európai Uniós támogatás felhasználásával valósult meg a községben. A kivitelezés során összesen 635 méter hosszan alakítottak ki bel- és csapadékvíz elvezetőket, az árkokat pedig mederburkolattal is ellátták. A munka főként az Alkotmány és a Deák Ferenc utcában zajlott. A beruházás üzembehelyezési engedélyét kedden adták ki. Szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a mohácsi tűzoltókat. A délelőtti órákban a mohácsi szőlőhegyen egy lakos növényi hulladékot égetett, ám az erős szél miatt a tűz elterjedt, és csaknem 500 négyzetméternyi terület lángolt. Az égetést végző ember nem tudta megfékezni a tüzet, a lángok pedig egy lakóingatlant és két lakatlan épületet is veszélyeztettek. A mohácsi mellett a Vémindi egységek is a helyszínre érkeztek, és közösen eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt az eset során. Fának ütközött és kisiklott egy motorvonat kedden Baranyában. A Mávinform azt közölte, az eset Szalatnak közelében történt, a Bajáról Dombóvárra tartó motorvonattal. A baleset miatt Dombóvár és Mázasszászvár között pótlóbuszok járnak, várhatóan néhány napon át. Meg kell várni ugyanis azt a darut, ami majd visszaemeli a sínre a motorvonatot. A magyar női kosárlabda válogatott kedden 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra a világbajnokságon, és 40 évet követően végez az első 8-ban. A negyed döntőben az Amerikai Egyesült Államok válogatottjával csap majd össze Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese csütörtökön. Törökországban zajlik a paraúszó Európa-bajnokság, ahol a keddi versenynapon Papp Bianca ezüstérmet szerzett 200 méter vegyesen. Hoc Csenge ugyanebben a számban a negyedik, Janza Virág Csenge pedig az ötödik lett. Pécsi Érem is született. A 200 méter vegyesúszás SM9 döntőjében a PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója Konkoly Zsófia bronzérmes lett. A kontinens viadal szombatig tart. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-em.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 10. napja van az évből, egyébként a 253. még 112 nap és huss, el is röppent 2026. Az viszont biztos, hogy idén is a mai a Hunorok és a Nikolettek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Jó reggelt! 6 után 10 perccel Max Levente vagyok. Hamarosan a CNC Music Factory dalát, a Gonna Make You Sweat-et indítom. Előtte még a Kristálét, most pedig a Madhouse Madonna feldolgozása indítja az órát. Like a Prayer.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-e van, és így negyed hét környékén egy nagyon fontos világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Ma van ugyanis az öngyilkosság megelőzés világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a krízis helyzetek felismerhetők és a tragédiák megelőzhetők. Ha bárki úgy érzi, lelki segélyre van szüksége, vagy valakinek a környezetében, a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívható a 116-123-as lelki elsősegély telefonszám. Jó reggelt, ha a dugó baleset van, a mi hívható SMS és Viber számunk 0620-55-55-155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, a front miatt felhősebb, de néha napsütéses nap elé nézünk. 21-29 fok között lesz a maximum, az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb, és még egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Részletek és a folytatás mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Segi folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Eredményes volt az idei nyári diák munkaprogram. Megváltozott időjárásunk ma többfelé előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diák munkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Október 5-éig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre, közölte szerdán a KSH. A kiírás szerint 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várják, a verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll. A végső megmérettetésre december 15-én kerül sor. A dobogós helyezettek pénzjutalmat kapnak. A kiírásról és a nevezés feltételeiről a Központi Statisztikai Hivatal honlapján lehet tájékozódni. A magyar női kosárlabda válogatott kedden 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra a világbajnokságon, és 40 évet követően végez az első 8-ban. A negyeddöntőben az Amerikai Egyesült Államok válogatottjával csap majd össze Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese csütörtökön.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A magyar közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, itt van újra. A hidegfront miatt napos, gomoly felhős időnk lesz. Még előfordulhat zápor, zivatar. 21-29 fokot mérhetünk. Keleten és az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb a mai nap. Holnap aztán a front hullámot vett fölöttünk, és emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok várhatóak, a maximum majd. Még jobban visszaesik, 16-23 fok közé, és sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Szebb húrokat fendít a folytatásban Krisztina Aguilera, sőt, gyönyörűeket. Jön a Beautiful Abesten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A pillanat, amikor a két tenyerem összeér, volt, de már el is múlt. Minden és mindenki változik, Everybody's Changing címmel szól majd a Keen dal a hét után. És jön majd egy jó tanács Karameltől azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy az eszükre vagy a szívükre hallgassanak. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pattáj Vokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pattáj Vokbár. Tanulj vokosan!
3: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
4: Autósok, figyelem! Használt autófelvásárlás a Divital Kft-nél. Autót cserélne? Új autót vásárol, de nem elégedett autója beszámítási árával? Vagy csak eladná? Kérjen ajánlatot a Divital Kft-től. Pécs, Árnyasút, a Honvéd Kórház mellett. Autófelvásárláspécs.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután.

0: A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb szakaszon folytatódik Komlón a 48-as tér megújítása. 25 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Utolsó üteméhez érkezett a komlói 48-as tér és kör.

0: környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek, hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a mohácsi tűzoltókat. A délelőtti órákban a mohácsi szőlőhegyen egy lakos növényi hulladékot égetett, ám az erős szél miatt a tűz elterjedt, és csaknem 500 négyzetméternyi terület lángolt. Az égetést végző ember nem tudta megfékezni a tüzet, a lángok pedig egy lakóingatlant és két lakatlan épületet is veszélyeztettek. A mohácsi mellett a Vémindi egységek is a helyszínre érkeztek, és közösen eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt az eset során. Tisztújító közgyűlés tartott kedden a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt és megválasztották a szervezet tisztségviselőit is. A közgyűlésen ismét Szarka Elemér kapott bizalmat az egyesület vezetésére, az alelnöki feladatokat pedig Szilágyi Brigitta és Kocsis Ferenc látja el.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 10. napján. Csütörtök van, sok boldogságot, hunorok, nikolettek, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hamarosan a holland Alice DJ formáció Better Off Alone című dalával tekerjük vissza az időkerekét. Mindenek előtt viszont Kelly-szel, szól már is a Trick Me. 7 óra elmúlt, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és 1989-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a Hét című műsorában bejelentette a magyar kormány döntését, mely szerint 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Erre a pillanatra én konkrétan emlékszem. Azóta sokat változott a világ, mert hogy folyamatos változásban van, és nem csak a világ, hanem benne mi, emberek is. Everybody's changing, a Kindalával megyünk tovább a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Itt az ősz, holnap aztán még ősziesebb és borongósabb arcát mutatja majd az időjárás. Hullámot vett felettünk a front, ezt olvastam valahol. Holnap, ma még azért napos gomoly felhős idő 21-29 fokkal, holnap már csak 16-23 fok valószínű. Részletekkel jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, 7:30 lesz. A hírek után még egy picit repetázunk a nyárból, a C-Block jön és a Summer Time. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Az olvasási nehézségekről indult kutatás a Pécsi Tudományegyetemen. Felhős, hűvös idő várható ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az olvasási nehézségek leküzdéséért indít közös programot a Pécsi Tudományegyetem és egy hazai pénzintézet. Az UniCredit Bank támogatásával indított kezdeményezésben komplex olvasási profilvizsgálatot végeznek a kutatók 105. osztályos baranyai kisdiák részvételével. A személyre szabott vizsgálatok arra szolgálnak, hogy jobban meg lehessen érteni az olvasási nehézségek okait, és hogy a probléma időben kiderüljön az érintett gyerekeknél. A most induló programhoz mesekönyvgyűjtő kampány is kapcsolódik majd. Befejeződött az a beruházás, melynek célja Berkesd egy részén a csapadékvízelvezetés kialakítása volt. A fejlesztés csaknem 100 millió forint Európai Uniós támogatás felhasználásával valósult meg a községben. A kivitelezés során összesen 635 méter hosszan alakítottak ki bel- és csapadékvíz elvezetőket, az árkokat pedig mederburkolattal is ellátták. A munka főként az Alkotmány és a Deák Ferenc utcában zajlott. A beruházás üzembehelyezési engedélyét kedden adták ki. Törökországban zajlik a paraúszó Európa-bajnokság, ahol a keddi versenynapon Papp Bianca ezüstérmet szerzett 200 méter vegyesen. Hoc Csenge ugyanebben a számban a negyedik, Janza Virág Csenge pedig az ötödik lett. Pécsi érem is született. A 200 méter vegyesúszás SM9 döntőjében a PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója Konkoly Zsófia bronzérmes lett. A kontinens viadal szombatig tart. Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút Pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A magyar közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul, és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, csütörtök, Nicolette Hunor napja. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 1933-ban ezen a napon született Karl Lagerfeld, német divattervező, a Fendi, majd a Chanel kreatív tervezője és természetesen a róla elnevezett márka megalkotója. 1950-ben a mai napon született Joe Perry, Grammy-díjas amerikai gitáros zeneszerző, az Aerosmith alapító tagja. 1958. szeptember 10 megszületett Chris Columbus, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, többek között a Reszkessetek betörők 1-2 megalkotója. 1960-ban ezen a napon született Colin Firth, Oscar-díjas angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Büszkeség és balítélet, az Angol beteg vagy a Szerelmes Shakespeare. 1968-ban ezen a napon született Guy Ritchie, angol rendező, producer, forgatókönyvíró. Olyan mozikat köszönhetünk neki, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff vagy az Úriemberek sorozat, melynek kijött a második évada. És 1957-ben szintén a mai napon született Siobhan Fahey, a Bananarama és a Shakespeare Sisters tagja. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: csinálók közülük. Előtte egy gyors közlekedési info, az 57-es főúton Bói közelében három autó ütközött, a főutat teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Jó utat óvatosan, mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában hallgatunk egy kis Avril Lavigne-t. És zenél a 4-es street is.
1: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom, hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
0: Hívható SMS, Viber, ha dugó baleset lenne, 0620-55-55-155. Jó reggelt!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráner Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
2: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Újabb szakaszon folytatódik Komlón a 48-as tér megújítása. 25 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Utolsó üteméhez érkezett a komlói 48-as tér és környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek. Hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Fának ütközött és kisiklott egy motorvonat kedden Baranyában. A MÁV Inform azt közölte, az eset Szalatnak közelében történt,

0: Bajáról Dombóvárra tartó motorvonattal. A baleset miatt Dombóvár és Mázasszászvár között pótlóbuszok járnak, várhatóan néhány napon át. Meg kell várni ugyanis azt a darut, ami majd visszaemeli a sínre a motorvonatot. Pénteken és szombaton ismét hagyományőrző csapatok népesítik be a pécsi Janus Pannonius Múzeum udvarát a harmadik Kereszt és Félhold című esemény miatt. A kétnapos programon az érdeklődők a 14.-16. század világába pillanthatnak be. Megelevenednek a késő középkor és a hódoltság eseményei. Lesznek felvonulások, tábori forgatag, táncház, csata és ostromjáték is. A részletekről a Janus Pannonius Múzeum hivatalos elérhetőségein érdemes tájékozódni.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szeptember 10-én ezen az őszi csütörtök reggelen, 5 perccel 8 után. Szép napot, jó utat, jó sulit, jó munkát kívánok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Backstreet Boys, egy kicsit később Ákos és a Black Machine is jön, most pedig Nelly Furtado, Timbalanddel, Max M. Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

Hozom a tegnaptól, úgy érzem újból visszaránt az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szebb napok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán.

Ébreszt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyiknél. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres torlódásra tessék készülni, illetve baleset miatt teljesen lezárták az 57-es főutat Bói közelében. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset lenne, hívható SMS Fiber számunk 0620-55-55-155. A csütörtök reggel a kanadai April Lavigne-nyal megy tovább a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, bármelyik gyerek röpködne a boldogságtól, hogyha a kertjük végében egy egész vidám park lenne. Paris Jackson most elárulta, hogy milyen volt Neverlanden felnőni. A birtokon tényleg volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő. Vidám parki játékok, óriáskerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris viszont elmondta, hogy testvéreivel, Prince-el és Biggie-vel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészült a házi feladat és elvégezték a rájuk bízott munkát. A papára pedig majd a Remember the Time-mal emlékezünk, no is a 90-es és 2000-es évekre itt a Best FM. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Eredményes volt az idei nyári diák munkaprogram. Megváltozott időjárásunk ma többfelé előfordulhat kisebb eső. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diák munkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Október 5-éig jelentkezhetnek az alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók az országos statisztikai csapatversenyre, közölte szerdán a KSH. A kiírás szerint 2 vagy 3 fős csapatok jelentkezését várják, a verseny 3 online fordulóból és egy helyszíni döntőből áll. A végső megmérettetésre december 15-én kerül sor. A dobogós helyezettek pénzjutalmat kapnak. A kiírásról és a nevezés feltételeiről a Központi Statisztikai Hivatal honlapján lehet tájékozódni. A magyar női kosárlabda válogatott kedden 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra a világbajnokságon, és 40 évet követően végez az első 8-ban. A negyed döntőben az Amerikai Egyesült Államok válogatottjával csap majd össze Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese csütörtökön.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A Magyar Közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a fel a legjobb zenék véget ért, a szeptemberi kánikula, ma 25 fok körül alakul a maximum a legtöbb helyen. Az Alföldön, délkeleten még lehet ennél melegebb. Napos, gomoly felhős idő, enyhe széllel. Holnap újabb hulláma ér ide a frontnak, záporokkal, zivatarokkal, még több felhővel, és még hűvösebbel. A fővárosban például 20 fok sem lesz, csak 18, de az eső már ott, ahol esett ugye tegnap, mindenképpen jól jött már nagyon. Ace of Base, Life is a Flower, a legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azoknak, akik hajlamosak túlaggódni a dolgokat, jön egy kis bíztatás a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright, és énekel nekünk Zséda is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék,

a legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában

0: Best FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Újabb szakaszon folytatódik Komlón a 48-as tér megújítása. 25 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Utolsó üteméhez érkezett a komlói 48-as tér és környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek. Hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a mohácsi tűzoltókat. A délelőtti órákban a mohácsi szőlőhegyen egy lakos növényi hulladékot égetett, ám az erős szél miatt a tűz elterjedt, és csaknem 500 négyzetméternyi terület lángolt. Az égetést végző ember nem tudta megfékezni a tüzet, a lángok pedig egy lakóingatlant és két lakatlan épületet is veszélyeztettek. A mohácsi mellett a Vémindi egységek is a helyszínre érkeztek, és közösen eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt az eset során. Tisztújító közgyűlés tartott kedden a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt és megválasztották a szervezet tisztségviselőit is. A közgyűlésen ismét Szarka Elemér kapott bizalmat az egyesület vezetésére, az alelnöki feladatokat pedig Szilágyi Brigitta és Kocsis Ferenc látja el.

0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy olyan évből, amikor Amerikában Eminem, The Real Slim Shady és Britney Upside Edith a genje tarolt, Európában pedig megjelent az ATB Let You Go című slágeren. A melyik évről van szó? 3, 2, 1, 2000! 4 perc elmúlt 9, jó reggelt! 2026. szeptember 10-én, csütörtökön, Nikolettek, hunorok, szülinaposok, sok boldogságot!
2: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egy Pécs környékéről. Baleset történt korábban az 57-es főúton Bói közelében. Három autó ütközött teljes útzárban. Lassabb a haladás, hosszabb a menetidő az M7-esen a Balaton felé, ahol Martonvásár és Kápolnásnyék között a szalagkorlátot javítják. Egy sávot lezártak, 4 kilométeres a dugó. Jó utat, minden rendben lesz, Everything's Gonna Be Alright címmel. A Sweetbox slágere folytatja a csütörtök reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék a libanoni kanadai énekes dalszerzővel, producerrel Karl Abo Samával, vagyis Karl Wolffal megyünk tovább, aki karrierjét producerként és dalszerzőként kezdte, szóló karrierje pedig 2001-ben indult. Első szólóalbuma Face Behind the Face címmel 2006-ban jelent meg, nemzetközi hírnevet pedig a most érkező 2008-as Totóféle Afrika feldolgozással szerzett, ami hatalmas sláger lett, és még MTV Európai Zenei Díjat is nyert vele. We'll be right back.

bottom of time. They have been to the place where the moo moo.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-én megérkezett az ősz a hidegfronttal. Felfrissült a levegő, véget ért a szeptemberi kánikula. A maximum ma 25 fok körül alakul, enyhe szél. Néha napsütés, néha felhők, csapadék aztán estétől újból jöhet, mert hogy holnap egy második hulláma ér ide a frontnak, még több esővel, még több felhővel és még hűvösebbel. A maximum már csak alig 20 fok körül lesz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindenek előtt egy friss közlekedési infó. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé vezető oldalon 60 és Bag között. Egy sávjá

0: Legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Petszen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Az olvasási nehézségekről indult kutatás a Pécsi Tudományegyetemen. Felhős, hűvös idő várható ma. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Az olvasási nehézségek leküzdéséért indít közös programot a Pécsi Tudományegyetem és egy hazai pénzintézet. Az UniCredit Bank támogatásával indított kezdeményezésben komplex olvasási profilvizsgálatot végeznek a kutatók 105. osztályos baranyai kisdiák részvételével. A személyre szabott vizsgálatok arra szolgálnak, hogy jobban meg lehessen érteni az olvasási nehézségek okait, és hogy a probléma időben kiderüljön az érintett gyerekeknél. A most induló programhoz mesekönyvgyűjtő kampány is kapcsolódik majd. Befejeződött az a beruházás, melynek célja Berkesd egy részén a csapadékvízelvezetés kialakítása volt. A fejlesztés csaknem 100 millió forint Európai Uniós támogatás felhasználásával valósult meg a községben. A kivitelezés során összesen 635 méter hosszan alakítottak ki bel- és csapadékvíz elvezetőket, az árkokat pedig mederburkolattal is ellátták. A munka főként az Alkotmány és a Deák Ferenc utcában zajlott. A beruházás üzembehelyezési engedélyét kedden adták ki. Törökországban zajlik a paraúszó Európa-bajnokság, ahol a keddi versenynapon Papp Bianca ezüstérmet szerzett 200 méter vegyesen. Hoc Csenge ugyanebben a számban a negyedik, Janza Virág Csenge pedig az ötödik lett. pécsi érem is született, a 200 méter vegyesúszás SM9

0: döntőjében. A PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója, Konkoly Zsófia bronzérmes lett. A kontinens viadal szombatig tart. Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút Pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A magyar közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint az évszakváltó hidegfront hatására ma sok lesz felettünk a felhő, de csak kevés helyen várható jelentősebb mennyiségű csapadék. A szél sokfelé északira fordul, és országszerte megélénkül. A hőmérséklet maximuma 25 fok alatt maradhat a nap folyamán.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megérkezett az ősz, szeptember 10-én, de ne adjuk fel, 264 nap is újból itt a nyár. Remélhetőleg élvezhetőbb, normálisabb, nem annyira szélsőséges hőkupolákkal tűzdelt, mint az idei volt. Ne add fel, Don't Give Up a címe Sikén és Brian Adams szóra indító dalának 5 perc elmúlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
1: Best

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a Rév királynője, legalábbis ezt a becenevet kapta Rozella, miután több mint 30 országban került be a top 10-be, 1991-es debütáló slágere az Everybody's Free. Everybody's Free.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek autópályáinkról. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között. 4-5 kilométeres most a torlódása miatt. Az M6-oson Budapest felé a Szentgyörgyi pihenő után egy kamion a terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot zárták le. És lassabb egy szakaszon az M7-es is a Balaton irányába, Velence térségében munkavégzés miatt. Jó utat, a dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A Rumbiszló Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, joghurtos zöldborsó leves pettes ajemmel. Az A menü malacsült hagymás tört burgonyával, a B menü cukkini szezámos bundában párolt rizssel és tartárral, a C menü chili con carne pitával. A Paleo menü 3290 forintért, májaluska leves, zsályás citromos sirkemálfalatok almás zablepénnyel. A Teleki Biszró Pécsett a Tudás Központban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat pikáns zöldségkrémleves spiritott békönnel. Az A menü bolonyai rakott penne, a B menü rántott gomba jázmirizssel és fokhagymás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért. Édes burgonya krémleves csilis sült paradicsommal, marokkói vörös lencse barna rizssel.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, joghurtos zöldborsó leves pettezselyemmel. Az A menü malacsült hagymás tört burgonyával, a B menü cukkini szezámos bundában párolt rizssel és tartárral, a C menü chili con carne pitával. A Paleo menü 3290 forintért, májgaluska leves, zsályás citromos sirkemálfalatok almás zablepénnyel. A Teleki Biszró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért, a mai kínálat pikáns zöldségkrémleves spiritott békönnel. Az A menü bolonyai rakott penne, a B menü rántott gomba jázmirizssel és fokhagymás majonézzel. És végül a vegán menü 3290 forintért, édes burgonya krémleves csilis sült paradicsommal, marokkói vörös lencse barna rizssel.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: FM, a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon. Napsütésre is van ma esély, esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
1: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban északuk.

0: Ukrajnában. Az orosz támadásban ketten meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt ketten kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még kedden gyulladt ki a nádascserjés és bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendáktól a délelőtt utolsó órájában, mint George Michael, vagy Ricky Martin és Christina Aguilera, akik ráadásul együtt duetteznek majd. Nobody Wants to be Lonely, az órát a brit Cosin indítja, szól már is a Catch. 6 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

ezt a filmben a legjobb zenék. 1993-ban utazunk, méghozzá egy csomó hölgy társaságában. Jön az Enbog és a Salt and Pepper közöse a What a Man, Csajok a csúcson, majdnem a Billboard 100-as listájának harmadik helyig jutott annó a dal. What a Man.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön Kecskemét térségében. A kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét oldalon. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a munka mögött 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Tovább nem tudok várni, most már megteszi bármi. Az lesz a veszte, hogy örvénylik a testem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Én kérek elnézést, ja nem, Tiziano Ferro, perdono, azaz elnézést, bocsánat, pardon. A bocsánat kérést viszont már Majoros Ritának kell elfogadnia. Jó étvágyat kívánok, gyors csere a hírek alatt a stúdióban, aztán megy tovább a zenefolyam a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Max M. Levente vagyok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett

0: Készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai kulturális negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
1: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak.
2: 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: Hírek a Best FM-en. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Egyre többen iratnak fel mozgást receptre. Holnap már sokfelé rákezdhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
4: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
3: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határában. A járművezetőjét a mentők még a tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A 16 év körüli fiatal azonban olyan súlyosan megsérült, hogy hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette, közölte az országos mentőszolgálat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők majd szakadoznak, kicsit a nap is előbújhat, de itt-ott azért nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, eső zápor, zivatar egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Elmúlt déli is, ezen a csütörtökön is, úgyhogy szép délutánt és kellemes napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, a következő néhány órában velem tölthetik az idejüket, én hozom a legjobb zenéket, úgyhogy vágjunk is bele. Itt lesz mindjárt Press Michel és Mája és a Ghetto Superstar, de csak Tiziano Ferro perdónója után. Legyen szép a napjuk!
2: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát ezen a szinte őszies, vagy kicsit őszies csütörtöki délutánon. Tegnap még nyár volt, 30x fok, aztán éjszaka jött egy kis vihar, egy kis eső, aztán most hirtelen ősz lett, vagy legalábbis eléggé őszies az idő. Lassacskán jöhetnek majd a bekuckózó sütőtök, sütős esték, így egyik napról a másikra. Holnap pedig esőre is kell számítani, de természetesen jövök majd én is részlet. Előtte pedig hangolódjunk vissza egy kicsit így az ebédidő végéhez közeledve, vissza a munkához. Mondjuk ne jóval érkezik a So Sick, de itt lesz majd a Depeche Mode is. Én egész délután hozom a mindenféle friss közlekedési információkat, bedobom a napkérdését is, úgyhogy tartsanak velem. Press Michel és Mája pedig folytatja a délután Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is itt vagyok, és a rendelkezésükre állok. Amint kapok valamilyen útinfót, már adom is. Cserébe csak annyit kérek, hogyha járnak az ország útjain, és önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel, vagy írjanak üzenetet. A számunk 0620 55 55 155-ös. Az M1-es autópályán ma is úgy tűnik szokásos a helyzet. Budapest felé a 70-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében pedig kiépített sávelhúzásos szerelés előtt a 73-as kilométernél kell lassulásra, torlódásra számítani. Itt is elég erős a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy Laciéknál ma nagyon különleges ebéd van, mert hogy születésnapost ünnepelnek a munkahelyén, egy pici irodában dolgozik, és ilyenkor mindenkinek meg szokták ünnepelni a születésnapját, az egyik kollégájának pedig pont ma van a szülinapja, méghozzá egy kerek szám, azt nem írta, hogy mi, de ez nem is tartozik ránk, én nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt mondta, hogy ők most így elhúzzák az ebédet legalább 2 óráig, de az is lehet, hogy még tovább tart az ünneplés. Úgyhogy ilyen szép csütörtököt kíván mindenkinek. Hát én pedig nektek jó ünneplést, és akkor a következő órában érkezzen egy jó kis Michael Jackson-dal nektek. Jön a You Rock My World. És itt lesz még egy kis nyár Szikora Robival és a Valmarral. Jön a Balatoni Láng.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban

0: Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Illegális migráció, energiaügyek, uniós költségvetés, ezek a legfontosabb témái a mai V4 csúcs találkozónak. A szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnök Pozsonyban tanácskozik az EU előtt álló kihívásokról és a visegrádi négyek érdekeiről. Robert Fico, szlovák kormányfő emellett az ír miniszterelnököt is meghívta a pozsonyi várba. Utazási pályázatot hirdett középiskoláknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten, keleten ennél melegebb is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, egy óra után is mindenkinek, pontosan 5 perccel járunk egy óra után. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ebben az órában is velem tartanak. Hamarosan bedobom a napkérdését, de előtte még itt lesz a Linkin Park és az Indian, de egy jó kis klasszikus a zenekartól. Shakirával pedig lassúzunk most egy kicsit, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ki mit csinál, ha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ez a kérdés. Azt hiszem, minden benne van és végtelenül egyszerű. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Már többen is írtak ezzel kapcsolatban az utóbbi napokban a hallgatóink közül, akár kisebb-nagyobb munkahelyi konfliktusokról, úgyhogy gondoltam, hogy most behozom ezt ide a nap kérdésének. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra és a tapasztalatokra is. Valaki megtartja a három lépés távolságot, vagy valaki már rögtön az első konfliktusnál leül és beszél a másikkal, és aztán szigorúan a munkához tartják magukat? Tényleg érdekelnek a tapasztalatok, jöhetnek a válaszok Facebookon és Instagramon is, mindenhol ott vagyunk. Itt pedig a Faithless és az Insomnia, na aztán Michael Jackson és a You Rock My World a Best FM-en.

0: Ezt a a legjobb zenék. Nórától jött egy olyan üzenet Budapestről, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig még mindig hasonló a helyzet a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, terelésben, illetve terelés előtt is lassulás van, torlódás is. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán pedig átépítik a terelésre, miatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres most az arra szóló kocsisor, a másik irányban is legalább 3 kilométeres a lassulás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek van jobb ötlete kerülő útról, tudnak, mindenképpen jelentkezzenek vele. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A napkérdésem az, hogy ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával, hogyan kezeli a munkai konfliktusokat, és azt írja Laci, nálunk a főnök a probléma, vele mit csináljak? Hát erre sajnos nincsen túl jó tanácsom, de ha valakinek van, nyugodtan írja meg Lacinak a 0625555155-re, igyekszem továbbítani neki. Na, hogy a következő órában is az isteni zenéket jön majd Sherry, akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
4: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők, egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Holnap felhőkre, esőre is készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, valamint itt tudják kézzel teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a mozgásreceptre program népszerűsége. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A páciens receptet sporthelyszíneken vagy különféle programokon válthatja be. Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak, arról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár néhol előbújhat a nap. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén viszont kitartóbbak a felhők, eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul. Keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre. Sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után járunk 4 perccel, megy tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Én Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Bahamán, itt lesz a Who Let the Dogs Out, hát mi más, de jön majd Brian Adams is, és Artfur Dodger, Romina Johnsonnal a Moving Too Fast-tel, és Eli Cole pedig már indítja is az órát. Jön a Fight for This Love, szép napot!
0: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék. Ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amivel az életünk során szinte mindannyian egyszer-egyszer azért találkozunk. Kata azt írja, én ilyenkor próbálom minimalizálni a kontaktot, nem kell mindenkivel barátoknak lennünk. Elég, ha normálisan együtt tudunk dolgozni. Peti azt írja, megpróbálom kideríteni, mi baja velem, lehet, hogy csak félreértés van a háttérben. Ha meg nem, akkor marad a kötelező udvariasság. Egyébként ezt írták a legtöbben, ezt az ilyen három lépés távolságot. Igazából maradjunk a munkakapcsolatnál, a normális munkakapcsolatnál, talán jobb, hogyha erre törekszünk. Évi is írt, én biztosan nem vinném haza a munkahelyi feszültséget, munkaidő végén a fejben el is köszönök tőle. Én általában így szoktam, vagy legalábbis erre törekszem. Jól hangzik, csak talán ez szerintem nem mindig ennyire egyszerű. 0620 55 55 155, vagy legalábbis nekem. Szóval ide írjanak, hogyha más véleményen vannak, vagy ha ugyanezen a véleményen vannak akkor is, vagy önöknek mi a tapasztalata, mit tesznek, hogyha valaki a kollégák közül nem jönnek ki. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis 90-es évek, hiszen Bryan Adams érkezik méghozzá Chicane remixében a Cloud Number 9 című slágerével, ami akkor egy nagyon ütős dal volt, de talán ez a Chicane remix még ütősebb lett, vagy még népszerűbb lett. Egy kis 90-es évek végi dance pop és egy kis Bryan Adams. Cloud Number 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, továbbra is jó utat kívánok minden úton lévőnek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt kaptam, hogy az M5-ösön továbbra is Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, úgyhogy emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, méghozzá 77-es kilométer környékén, mindkét irányban. Röszke felé jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres az arra szoruló kocsisor, másik irányban 3 kilométeres. Az M1-es pedig továbbra is elesett Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, a terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra, torlódásra kell számítani. 0620 5555 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Több alkalommal is vonultak a tűzoltók a szerdai vihar miatt. Holnap még a mainál is hűvösebb idő várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Viharos idővel érkezett a szerdai hidegfront. Baranyában összesen 15 alkalommal riasztották a tűzoltókat, az időjárás okozta káreseményekhez. A legtöbb alkalommal kidőlt fák, leszakadt ágak és útra dőlt növényzet miatt kellett vonulniuk az egységeknek. Több alkalommal riasztották Pécsre a tűzoltókat, de szükség volt a közreműködésükre Páprádon, Gyódon, Bicsérden, Vajszlón, Bodolyabéren és Magyarhertelenden is. Pénteken és szombaton ismét hagyományőrző csapatok népesítik be a pécsi Janus Pannonius Múzeum udvarát a harmadik Kereszt és Félhold című esemény miatt. A kétnapos programon az érdeklődők a 14.-16. század világába pillanthatnak be. Megelevenednek a késő középkor és a hódoltság eseményei. Lesznek felvonulások, tábori forgatag, táncház, csata és ostromjáték is. A részletekről a Janus Pannonius Múzeum hivatalos elérhetőségein érdemes tájékozódni. Tisztújító közgyűlés tartott kedden a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját, módosították az alapszabályt és megválasztották a szervezet tisztségviselőit is.

0: és a Deák Ferenc utcában zajlott. A beruházás üzembehelyezési engedélyét kedden adták ki. Újabb szép pécsi eredmények születtek a törökországi paraúszó Európa-bajnokságon. A szerdai versenynapon Konkoly Zsófia bajnoki címet szerzett 100 méter pillangón S9-es kategóriában. Iván Bence pedig 200 méter vegyesen, SM6-os kategóriában a negyedik helyen ért célba. Az Európa-bajnokság szombatig tart.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
0: Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A magyar közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre inkább őszire fordul időjárásunk. Pénteken a hidegfront hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Sokfelé várható a nap folyamán eső, zápor. A csapadék ezúttal nagyobb területet is érinthet. Élénk helyenként erős lesz az északias szél. Hajnalban 14 fok várható, és napközben is 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 4-kor a Besten. Szeptember 10-e csütörtök van, kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál este 6-ig H. Horváth László. Indítom a zenei maratont, jön hamarosan Topázésön New Millennium, velünk lesz Jani Csákveca, most pedig zenél a Morcsiba.
1: 101.7 Best FM.

0: terül a képlet.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Tegnap kaptunk bőségesen vihart, volt benne dörgés és villámlás. Lehet, hogy pont ennek köszönhetően elcsavargott egy kutyus, amelyet egyik hallgatónk látott a Maléterpál út melletti füves területen. Annyit írt, hogy egy közepes termetű, nagyjából szürkés színű kutyáról van szó, nyakörvet nem látott a nyakában. Hogyha valakinek hiányzik a kedvence, akkor érdemes ott a térségben egy picikét kutakodnia. A folytatásban hamarosan hozom az időjárás híreit, addig is velünk lesz Molnár Ferenc Karamell, Tóth Gabi, illetve most a 90-esek közül Sophie B. Hawkins, ez a Right Beside You, a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: A tegnapi hidegfront után alaposan visszahűlt a levegő, 22 fokot lehet mérni most Pécset. Holnap reggel még hűvösebb lesz, 12-13 fokot méretünk, napközben maximum 16-17-re számíthatunk, visszatérnek az záporok, zivatarok, akár jégeső is lehet. Szombaton hajnalban 9-10, napközben a 21 fok a jellemző, vasárnap már 24 fok lesz, és a következő hét közepén, szerdán, csütörtökön felkészülhetünk a 26-27 fokra, ami nem tart sokáig, mert hogy a hétvégére megint visszaesik a hőmérséklet 22-23 fokra. Rövidesen tovább szólnak a dalok, velünk lesz az újdonság, Beléd szerettem címmel, Geszti Péter és Péter Fibori érkezik, előtte majd a Limp Bizkit zené, a Behind Blue Eyes, a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Ma is lehet segíteni az úton lévők dolgát, mondjuk abban a formában, hogyha tapasztalt valamit, akkor megírja nekem SMS-ben vagy Viberen keresztül, én pedig elmondom a többi autósnak. Friss hírekkel folytatjuk délután 4 órakor, előtte itt a Margaret Island, és az Engedj, hogy szabad legyek.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan folytatjuk egy amcsi bandával, akik 2006-ban ezt a dalt nagyon nagy sikerre vitték. Nem csak a tengeren túlon, hanem Európában is. Velünk lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Eredményes volt az idei nyári diákmunkaprogram. Holnap 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diákmunkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Üzembe helyezték az elektromos autó töltőket a Mohácsi kenyérgyár parkolóházban. A létesítményben szerda óta használhatóak a berendezések, egyszerre 8 autó töltésére van lehetőség. A város önkormányzata arra is felhívta a figyelmet, az augusztusban átadott parkolóház továbbra is díjmentes.

0: szakaszom. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Átadták a megújult Harkányi piac csarnokot. A keddi eseményen Baksai Endre Tamás, a város polgármestere elmondta, a 20 helységből 15 már fogadja régi új bérlőjét. A csarnok eredetileg 1986-ban épült, és a Harkányi Hírek úgy tudja, az elmúlt évtizedekben nagyobb korszerűsítést nem végeztek rajta. Most 300 millió forint Európai Uniós támogatásból megújult az eladótér és a közlekedők burkolata, korszerűsítették a villamos hálózatot, új akadálymentes mosdókat alakítottak ki, elvégezték a nyílászárók cseréjét, emellett felújították a tetőt és a csatorna hálózatokat, és homlokzati javításokat is végeztek.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre inkább őszire fordul időjárásunk. Pénteken a hidegfront hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Sokfelé várható a nap folyamán eső, zápor. A csapadék ezúttal nagyobb területet is érinthet. Élénk helyenként erős lesz az északi szél. Hajnalban 14 fok várható, és napközben is 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor itt a Besten. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Jönnek a pécsi napok, és hogy milyen fellépőkkel. Hamarosan hozom a részleteket, addig is játszom a dalokat. Velünk lesz majd Rúzsa Magdi és a Szerelem, előtte játszik a Scissor Sisters.
1: 101.7 Best FM.

0: nem kopik.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM.
2: A tegnapi adásban foglalkoztunk a fügyével, mint őszi gyümölcsel, most folytatjuk ezt a sorozatot, méghozzá a húsos sommal. Egy érdekesség a gyümölcsel kapcsolatban, hogy míg a narancs 100 g-ja nagyjából 50 mg C-vitamint tartalmaz, addig a somban a szakemberek 200 mg-ot mutattak ki. Ezzel pedig jócskán beelőz más gyümölcsöket, mint például a kivit, vagy éppen az epret. A C-vitamin mellett található benne még réz, cink és mangán is, amelyek ugyancsak jó immunerősítők, és hozzájárulnak a bőr szépségéhez. Kálium tartalma révén a szívre és a vérnyomás is jó hatást gyakorol, míg a benne lévő kalcium a csontok és a fogak épségét óvja. Azt pedig már csak zárójelben teszem hozzá, hogy kimondottan kellemes, finom, fanyarkás, savanykás íze van. A folytatásban hamarosan jön egy jó kis programajánló, addig is szólnak a dalok, itt lesz majd Robbie Williams és a Rod Mendeley, előtte énekel Seal, ez már a Kiss from a Rose, a Best FM-en.

0: to say. A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Szeptember 23 és 27 között ismételten megtelik élettel a sétatér, 5 napon át zene, tánc, gasztronómia, borok és közösségi programok várják az érdeklődőket, mindemellett a színpadon fellép majd többek között a Kék Nyúl, a Bando Streets, a Cuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voicingers, az Elvis Projekt és nem utolsó sorban a Swing Ladies Trio is. A programok között hallható és látható majd tánc, akrobatika, utcazene, kórusmuzsika, komoly zene, rock and roll, swing, és tanál, hogy lesz bor és dal ünnepe is idén is. A folytatásban hamarosan visszatérnek a dalok, adom majd a feldolgozást. Egykoron még a Blond énekelte, ezúttal az Atomic Eaton-től szól a The Tiny's High, előtte a Desperado érkezik, és a Táncolj.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Szeptember 10-e csütörtök van, és ma a hunorok ünnepelnek legalábbis névnapot. Nézzük a születésnaposokat. 58 éves a Kylie Chi, angol származású rendező, Madonna egykori férje, nevéhez fűződik a Bluff című sikerfilm. 55 éves Huszári Kata, Jászai Mari díjas színésznő, 47 éves Füredi Nikolett színésznő, és 43 lett Molnár András kosárlabdázó. Most még egy dal és jönnek a legfrissebb hírek. Délután 5 órakor énekel Kollányi Zsuzsi, eszembe jutottál a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Egy valódi klub klasszikussal folytatom, hamarosan jön a Shakedown és az At Night, előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Együtt a gyermekeinkért Szentőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grane Spezen Fúvó Zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Több alkalommal is vonultak a tűzoltók a szerdai vihar miatt. Holnap még a mainál is hűvösebb idő várható. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Viharos idővel érkezett a szerdai hidegfront. Baranyában összesen 15 alkalommal riasztották a tűzoltókat, az időjárás okozta káreseményekhez. A legtöbb alkalommal kidőlt fák, leszakadt ágak és útra dőlt növényzet miatt kellett vonulniuk az egységeknek. Több alkalommal riasztották Pécsre a tűzoltókat, de szükség volt a közreműködésükre Páprádon, Gyódon, Bicsérden, Vajszlón, Bodolyabéren és Magyarhertelenden is. Pénteken és szombaton ismét hagyományőrző csapatok népesítik be a Pécsi Janus Pannonius Múzeum udvarát a harmadik Kereszt és Félhold című esemény miatt. A kétnapos programon az érdeklődők a 14.-16. század világába pillanthatnak be. Megelevenednek a késő középkor és a hódoltság eseményei. Lesznek felvonulások, tábori forgatag, táncház, csata és ostromjáték is. A részletekről a Janus Pannonius Múzeum hivatalos elérhetőségein érdemes tájékozódni. Tisztújító közgyűlés tartott kedden a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület. Az eseményen értékelték az elmúlt 5 év munkáját.

0: Az árkokat pedig mederburkolattal is ellátták. A munka főként az Alkotmány és a Deák Ferenc utcában zajlott. A beruházás üzembehelyezési engedélyét kedden adták ki. Újabb szép pécsi eredmények születtek a törökországi paraúszó Európa-bajnokságon. A szerdai versenynapon Konkoly Zsófia bajnoki címet szerzett 100 méter pillangón S9-es kategóriában. Iván Bence pedig 200 méter vegyesen, SM6-os kategóriában a negyedik helyen ért célba. Az Európa-bajnokság szombatig tart.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A Magyar Közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint egyre inkább őszire fordul időjárásunk. Pénteken a hidegfront hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, és csak rövid időszakokra süthet ki a nap. Sokfelé várható a nap folyamán eső, zápor. A csapadék ezúttal nagyobb területet is érinthet. Élénk helyenként erős lesz az északi szél. Hajnalban 14 fok várható, és napközben is 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3-kor. További kellemes délutánt a mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Jön már is a zenei maraton, több mint 20 perc zene, megállás, megszakítás mentesen. Többek között zúzással, tankcsapda, Pesten megjelent Isten, előtte itt a Shakedown.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. További kellemes szép napot és nagyon jó rendiúzást kívánok. Az őszi időben megsokasodnak a kerti munkálatok, de hogy pontosan minek is van most itt az ideje, erről beszélgetek a Buzás László pécsi kertészmérnökkel.
1: Egy nyári virágok lassan befejezik az életüket, úgyhogy amikor már nem virágoznak rendesen, akkor már érdemes kiszedni őket, helyüket megmunkálni, tehát ez azt jelenti, hogy gyomtalanítani, fölásni vagy fölkapálni, egy kis tápanyagot is beladni, és jöhetnek helyükre a két nyári növények, mint az árvácska, szászhoz, itt ne felejts, vagy éppen törökszépfű. No, tehát a kertben a egy nyári virágok kiszedése után két nyári virágokat lehet ültetni, az árvácska, szászhoz, szép, ne felejts, törökszépfű, de előtte a gyomtalanítani kell a területet, fölásni vagy fölkapálni, és egyben egy kis tápanyagot is adni, hogy a két nyáriaknak is legyen mit táplálkozni. Most a kertben egyéb feladat is lesz. Ezek például a virághagymák, amik majd tavasszal fognak virágozni, azoknak az ültetés ideje is lassan bekövetkezik. A virághagymáknál arra kell ügyelni az ültetés mélysége. Minél nagyobb a virághagyma, annál mélyebbre kell ültetni. Na most ez egy általános méret, hogy körülbelül a hagyma méretének háromszoros mélysége. Most hát ismertek ugye a tulipán, de az nem egységes a virághagyma méret, mert vannak apróbb fajták, apróbb hagymájú fajták is, vannak nagyobb fajtájú. Aztán a nárcisz, a fürtös gyöngyike, hóvirág, csillagvirág, császárkorona. Hát például a császárkorona az a legnagyobb a virághagymák közül, akár teniszlabda méretű is lehet, tehát ennek az ültetés mélysége az legalább 15 centi legyen a hagyma tetejét számítva. Most ezek a hagymák majd csak tavasszal fognak virágozni. Érdemes tehát időben elültetni ahhoz, hogy jól begyökeresedjenek, hiszen a virágzás feltétele a jól begyökeresedett hagyma. Most a császárkoronával kapcsolatban még megjegyezném, hogy az nagyon jó vakondok űző. Tehát akár 50 négyzetméteres területről is egyetlen hagyma távol tudja tartani a vakondokot. Ez nem irodalmi adat, hanem általam kipróbált a terület, hát ez biztonságos, hogy a vakondokot így távol tudjuk tartani. Aztán ami még majd bekövetkezik, az ásás, trágyázás. Hát az ásást akkor kell elvégezni, amikor már ugye a növényeket nem tartjuk bent, tehát ha kiszedtük a növényeket és a helyüket felássuk, tehát ez még ráér, akár majd október vége, november elejéig. Ásást egybekötjük a tápanyag pótlással is. A szerves trágyák közül előnyben részesítjük a komposztot, amit házilag is készíthetünk. Aztán lehet zsákosan marhatrágya földet is kapni, illetve a különböző műtrágyák. A műtrágyák közül vannak lassan oldódók, ami a talajban a nedvesség hatására oldódik. Ez a foszfor és a kálium tartalmú műtrágyák, amik a virágzást, a magfejlődést segítik elő, és nitrogént is egy keveset adhatunk.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést. Már is folytatódik a zenei maraton, jön a Sixpence Under Richard és a There She Goes a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Érdemes készülnünk a holnapi napra, ugyanis nem lesz túlságosan meleg. Reggel 13-14, napközben 16-17 fokra készülhetünk. A szeles időben jönnek az záporok, zivatarok, azt mondják az időjósok, hogy nem kizárt 3-6 mm eső sem. A szombat még szelesebb lesz 21 fokkal, vasárnap 24 fok várható, míg a következő hét 23 fokkal nyit, és a legmelegebb szerdán lesz 26-27-es csúcsokkal, onnan viszont hidegfront jön, már megint esővel. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan folytatódik az zenei maraton többek között Horváth Tamással, illetve Nagy Ricsivel, kit érdekel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Gyerekek, amint beindul az autónk.
5: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa utca 26.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Nézd be suli után a pécsi Árkád Pad Thai Wokbárba. Minden tanulóra és tanárra 30% kedvezmény vár szeptember 30-áig. Mutasd fel diák vagy pedagógus igazolványodat, és állítsd össze a kedvenc kombódat. Pad Thai Wokbár. Tanulj vokosan!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3-4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grana Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
5: Hírek a Best FM-en. Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden. A Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Marason ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb eső zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható eső zápor zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: check this out.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. How y'all feel?

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ White Boy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád. Kísérletek. Illúziók.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gereslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Grana Spezen fúvó zenekar és a Magnum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
5: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dériné program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
6: 102 ezer forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senki ne kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
5: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada, a szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez, emellett határon túli eseményeket is rendeznek. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső zápor helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Hertz?
8: Így
7: Hertz,
8: van.
7: Megahertz.
8: Megahertz.
7: Jó, akkor na de ez a csütörtök. Még egy órán keresztül DJ Millerrel lemezjátok magad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Mixben.

0: Játszóknál. DJ Miller.
1: Én már nem is tudom, 7. 8. résznél jár a Mission Impossible most a legutóbbi? Nem tartom
2: számon, hát mindegyiket megnézem, de hogy már
1: hányadik.
2: Nem tudok ezzel mit kezdeni.
1: Lehetne az megnézem. A következő rész, ugye a klasszik jelenet, de hogy így leereszted a Tom Hanks-t, tudod, hogy éppen ott csak megáll így a föld fölött.
2: Egy centire.
1: És igen, és akkor az lenne neki a mission, a küldetés abban a részben, hogy rávenni az Effendit, hogy eljöjjön velünk koncertre. Az lenne az utolsó része a
2: sorozatban.
1: Erről akartam pontos, de mennyi esélyt látod annak, hogy erre mi Istvánunkat elrángatjuk?
2: Pedig hát arra, hogy engem elrángatsz, arra elég nagy esély van, mert ugye én imádom. Nagyon nagy, tehát naponta nézem a régi videóit is, viccen kívül mondom, tehát ő nálam egy akkora ikon gyerekkorom óta.
1: De ezt pont tegnap beszéltük az FND-vel, meg ugye régebben is ez volt, mindig a Lauerrel csináltuk ezt, hogy beszélünk valamiről, nem? Tehát mi van a Shakedown-nal? Nem tudsz róla valamit? Nem. Az 2 hét múlva kijön egy új Shakedown kislemez. Tehát mindig beszélünk valamit, és utána megtörténik. Beszéltük tegnap az FND-vel, hogy ehhez kéne most megkod mondjuk a lottóötössel. De hogy a Stevie Wonder az ugyanez volt. Tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, pufogtam, hogy Stevie Wonder turné, így vagy úgy, és akkor kiderült, hogy a 2 hónapja lett egyébként vége a Stevie Wonder turnának, mondjuk az csak Amerikában volt, és akkor már azóta mindig így néha-néha, amikor így följön, hogy azért jó lenne Stevie Wonder turné, és tessék!
2: Sírtad, ez... ugye egy London nincs is messze, ugye
1: egy
2: lelepcsiről, aztán ott is vagyunk, úgyhogy...
1: Erős a gyanúm, hogy erre ketten megyünk. Vagy te egyedül, ahogy én a mostani formámat ismerem.
2: Vásárold meg egyet, hogyha jó a dátum, én megyek. Egy jó Imre napi Stevie Wonder koncert. Jaj, de szép lenne, ugye?

0: a lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Hát az öreg Kungs.
2: Kungs. Az igen. Én ugyan nem Kungot nem.
1: Kungs, biztos a kutya volt. Hát az Elce foglalta egyetlen dalcímbe a te hétvégédet, ugye? Never going home.
2: Így van, Kungs, így van.
1: Kungs, csütörtökön a vasárnapig haza se.
2: Igen, igen, igen, főleg a vasárnap a szúzós lesz. Most pláne, úgyhogy hazafelé egy 250 kötőjel 280 kilométer. Úgyhogy...
1: Haladjuk szépen lépésre, lépésre. Csütörtök van, mi van ma?
2: Csütörtök, nem, ma nyugalom van, képzeld el. Azért most az őszi menetrend szerint azért próbálom azt, hogy csütörtökön egy mód van rá még legyek.
1: Lazasen.
2: Aztán holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár, ugye, főváros szívében. Utána pedig Dombegyház, bizonyám 250 kilométerre van a legrövidebb úton, úgyhogy ott egy 4 órás etap, zenekarok konferálgatása, és persze előttük közben, utána pedig DJ-zés, utána pedig elvileg éjfélkor indulnék haza, de valószínűleg ott alszom, és csak nappal jövök haza. Ez ilyen Békés Csabától még.
1: Az jó, mert még az utak is jó.
2: Ezért mondom.

0: csomónak, akikkel régen együtt dolgoztam a legendás Babylonban. Ők ott voltak, mint technikai személyzet, meg mint helyi DJ, úgyhogy egyből nagy pacsizás, haverkodás.
1: Hát ez veszélyes tud lenni.
0: Hát igen, igen, de mivel ott most volt a buli, így most is az lesz. Ha érted, mire gondolok már.

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És ha nem bánt volna el olyan csúnyán az élet a Whitney Houstonnal, ugye, mint ahogy...
2: Igen, sajnos.
1: Simán benne lenne a pakliba, hogy most még az ő turnéjára is ugyanígy nyácsorgatva várnánk a jegyértékesítését a Stevie Wonder-re.
3: Egyébként az ő videóit is, a Stevie meg a Whitney nálam olyanok, hogy tényleg szinte napi szinten ugye beleszaladok a különböző platformokon, ilyen rövid videókba, tudod, ilyen egypercesekbe. Különböző duettek, a Stevie is rengeteget duettezett, volt Elton Johnnal, stb. Tehát ezeket én imádom. Tehát visszarepít az időben, a múltba, és tényleg ez olyan meghatározó dalok voltak, amelyeket ők énekeltek, szereztek, stb. Előadtak, duetteztek, úgyhogy hát ez igen, ez sajnos már Sándorom a múlt, de a Stevie ezért nagyon fontos, mert ugye Lionel Richie-re is elmentem tavaly, ugye?
1: Muszáj. Jó,
3: akkor
1: na, hát
3: Stevie-re
1: akkor...
3: nem
1: így, hát akkor azt mondtad, ez a múlt, akkor jövő meg az, hogy jövő csütörtök.
3: Így
1: várunk vissza téged, okay, szeretettel, ezt megköszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok! Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot, az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukoricatermés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdett középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5 várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső zápor zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az időjárás ugyan tett róla, hogy minél hamarabb elfelejtsük a nyarat, mi azonban teszünk róla a következő órában, hogy a nyári hangulat egy picikét még visszajön, amennyire lehet. Welcome to Saint-Tropez, érkezik majd DJ Antoine, aztán mi Chicolatino, ezt majd Jerry Halliwell hozza, és jön már is egy kis baja-baja a Safri Duo-tól itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, kések a télesz. Sok fájnál tűnik.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté, a Free.

nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

Best FM a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 36 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött minden Will Smithnek, hiszen 1990. szeptember 10-én mutatták be az NBC-n a The Fresh Prince of Bel-Air című sorozat első részét, amelynek köszönhetően a világ megismerte Will Smith-t, akkor még Fresh Prince, és jó barátját DJ Jazzy Jeffet is. Most csak Will Smith-ként érkezik Will Smith a Gerincsi.

Best FM a legjobb zenék, ugyan a két dal egyáltalán nem hasonlít egymásra, de Vemes korszakában is volt egy Freedom című dala, meg ez is Freedom, és hogy összekeverjék a kettőt, ehhez azért odaérte, hogy 19. Szóval a Freedom 90 érkezik, George Michael-től itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a víziszárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, délkeleten azonban kisebb a csapadék valószínűsége.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: My dream is to fly over the rainbow so high. Nagyon jól tudjuk, hogy ahhoz a szivárványhoz, ami fölött Yves La Rock szeretne majd átrepülni, az kell napsütés, meg eső. Hogy ebből a kettőből mi lesz holnap, ezt is elárulom a következő órában. 9 és 10 között itt a Besten. Érkezik a Rise Up az óra legelején.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Ez a Night Shift Light Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. People in the crowd, grab a partner, take it down.

Best of a legjobb zenék, akkor egy picikét adunk a latinos hangulatnak. Először egy kis Pasilda az Afro Medúzától, aztán Viva España a Bombontól, és ebben az órában még azért egy Gadjo So Many Times is érkezik. 10-ig bezárulag itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, duettek híres emberekkel, más híres előadók dalait előadva. Ez volt Tom Jones 1999-es Reload című albumának koncepciója. Erről jön most a Burning Down the House, a Carnegie Hall.

Best FM a legjobb zenék, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó, klasszikus dalról, hogy Candy Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Romeo és Julia című filmbetétdala Young Hearts Run Free, a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék az óra legelején szivárvány kialakulásának vonatkozásában ígértem én időjárás jelentést, illetve előrejelzést a holnapi napra. Hát az összetevőkből holnap csak eső lesz, napsütésre ne is tessék számítani. Egészen pontosan 18 fokos nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23%-a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcuk. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Kezdődik a Táltos Szamár Fesztivál Biatorbágyon. A háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet, délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Az öngyilkosság megelőzésének napja, vagy az öngyilkosság elleni világnak, nem is tudom, hogy mi lenne a pontos megnevezése a mai világnapnak így szeptember 10-én. Mi minden esetre ettől a hangulattól igyekszünk minél jobban eltávolodni a legvidámabb dalokkal a következő órában, és jön majd Wakefield a Saturday Night, a Spike a Respect-tel és Tyler Cruz a Troublemaker-rel.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a

Ismertem a legjobb zenét. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista éléig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Jön Wakefield és a Saturday Night itt a Besten a legjobb zenék között.

Ezt a legjobb zenék. Mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére, hogy a cápa mesének volt külön saját betétdala is, és világsztárok kölcsönözték a karaktereknek a hangjukat, mégis hát körökkel megelőzte őket a Nemo nyomában, úgyhogy állítólag ezért nem lett második része a Car Wash-nak. A betétdal érkezik most Missy Elliottnak, és persze Christina Aguilera-nak köszönhetően. Car Wash is a bestem.

Best of a legjobb zenék. A hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalom korlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalom korlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni. I got the love in the music. I got soul.

0: Come on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Bad

0: feeling me?
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ja nem.
1: Best FM a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

right thing, put it on. We are

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that.